0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió. Start Rádió.
0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Napi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi laza szól. Indul a műsor ma is, hozom a jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból. Rádiózunk együtt a következő mintegy két órában. Szép napot!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nincs kinek elmondani a problémádat? Soha nem beszéltél még róla senkinek, hogy mi nyomja a lelkedet? Dramatológia. Gyula. Első az országban, mert minden dráma orvosolható. Önismeret, pszichodráma, szupervízió, egyéni és csoportos alkalmak Gyulán, a Párfi utca egy szám alatt. Dramatológia. Dramatológia. Ahol szakemberek segítenek neked.
3: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
4: Minek az?
5: Wellness jacuzzi vásár Liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
6: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Főnök, megyünk a vásárba?
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
6: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Hoztam néhány érdekességet a mai naphoz köthető események közül. A mai napon tartjuk már jó sok éve a Magyar Dal napját például. 1992 eme napján pedig megkezdték Budapest közterületeiről a korábbi rendszerhez köthető szobrok és emlékművek eltávolítását. És megnyitott a kapuit a Lánchíd Budai hídfőjénél a Budai Népszínház 1861 mai napján. Most pedig vissza a zenékhez.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet!
5: Minek az?
6: Wellness Jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a szere?
9: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol, és természetesen ma is velünk vannak a névnaposok gondolatban, mi is velük vagyunk. Boldog névnapot a Szerénáknak és a Roxánáknak, Isten éltesse őket. Én pedig a következő órában is hozom mindannyiunknak a jó zenét, rádiózzunk együtt.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Üdv a fedélzeten ebben az órában is, hozom a jó zenéket és az érdekességeket. Nem sokára a testápolást vesszük, majd gorcső alá rádiózunk együtt sok jó dallal.
1: Napilaza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
6: Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a Bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem mond,
7: sokat
0: még több.
7: Start Rádió.
8: Hey!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség, a hidegebb hónapokra alkalmazható testápolási rutingyanánt. A szakemberek szerint az őszi és a téli hideg időszak kezdetével különösen fontos lesz a bőrünk megfelelő ápolása. A téli alacsony páratartalom, a szél, a légszennyezettség, vagy amikor a fűtött szobából kimenjünk a szabadba, erőteljesen megviselik a bőrt, a hajat és a körmöket is. Az intoleráns és érzékeny bőrtípusú emberek jobban ki vannak téve a száraz hideg időszak hatásainak. Az érzékeny bőrnek számos tünete van, többek között bizsergés, égőérzés, feszülés, illetve bőrpír is jelentkezhet. A legtöbb kozmetikai termék ezt a bőrtípus gyakran irritálja, ilyenkor célszerű célzottan az érzékeny bőrűeknek hipoallergén tisztító és ápoló készítményeket használni. Ezeket érdemes keresni, tehát jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség, a hidegebb hónapokra alkalmazható testápolási rutin gyanánt. A szakemberek szerint az ősz és a téli hideg időszak kezdetével különösen fontos lesz a bőrünk megfelelő ápolása. A téli alacsony páratartalom, a szél, a légszennyezettség, vagy amikor a fűtött szobából kimenjünk a szabadba, erőteljesen megviselik a bőrt, a hajat és a körmöket is. Az intoleráns és érzékeny bőrtípusú emberek jobban ki vannak téve a száraz hideg időszak hatásainak. Az érzékeny bőrnek számos tünete van, többek között bizsergés, égőérzés, feszülés, illetve bőrpír is jelentkezhet. A legtöbb kozmetikai termék ezt a bőrtípus gyakran irritálja, ilyenkor célszerű célzottan az érzékeny bőrűeknek hipoallergén tisztító és ápoló készítményeket használni. Ezeket érdemes keresni, tehát jó egészséget!
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de

0: Sok a szene, sok a szene, és még több.
1: Start Rádió.

0: reklám.
1: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
2: Minek az?
0: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.
6: Sok a zene. Sok a zene.
3: És még több.
7: Start Rádió.

0: sok zene és még több a Start Rádión a Lapiloza szól. Ennek a végéhez értünk most. Köszönöm a figyelmet az elmúlt két órára. Holnap is jövök, akkor is találkozhatunk és együtt rádiózhatunk. Minden jót, további szép napot!
1: Lapiloza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 14-e hétfő déli 12 óra van. Háromnapos vasútmodell kiállítás is mozdonyparáddé várja a látogatókat. Kézműves Betlehem készül, mesterek faragják az ünnepi díszt. Ingyenes emlőszűrésre hívják a hölgyeket. Rendőröket locsolt le szódavízzel, vádat emeltek a füzesgyarmati férfi ellen. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán ismét a vasút modellezés és a mozdonyparádé kap főszerepet. Szeptember 18-a és 20-a között péntektől vasárnapig rendezik meg a 2026-os program sorozatot a Vasutas Művelődési Házban, valamint a vasútállomás egykori várótermében és rakodó területén. A Voke Békés Csabai Vasutas Művelődési Háza közölte, hogy idén már 22. alkalommal várják a látogatókat. A vasút modell kiállításon mintegy 50 méteren könyörögnek majd a vonatok a Művelődési Ház nagy termében felépített H0 modulrendszeren. A Békés Csabai Kandó Kálmán Vasútmodellező Egyesület és a debreceni Hexvév Egyesület közreműködésével. Emellett ennes méretű terepasztal is látható lesz, és legóvárosként kell életre a Pécs-Szentlőrinc vonal. A Magyar Elles Vasútklub 27 méteres egyvágányú szakasza is bemutatkozik több kiállító társaságában. A mozdonyparádét szombaton tartják a vasútállomás rakodó területén. A mozdonyok és vasúti járművek mellett fűrészelés és kézihajtánypálya is várja az érdeklődőket. A fűtőház látogatása szintén része a programnak. A vonat óránként indul, 10 és 15 óra között. Nosztalgikus élménybuszozásra is lehetőség nyílik az Icarus 266-os autóbusszal, amely a kisváró előtti megállóból indul és odaérkezik vissza 10.30 és 15.30 között óránként. A vasútmodell kiállítás tehát a Vasutas Művelődési Házban, a mozdonyparádé pedig a vasútállomás rakodó területén várja a látogatókat szeptember 18 és 20-a között három napon át. Békés Csabán a héten különleges munka kezdődött, hatalmas rönkökből formálódik az a Betlehem, amely az adventi időszakban a város egyik látványos ünnepi dísze lehet. A Békés Megyei Népművészeti Egyesület tájékoztatása szerint a Tégla Alkotóházban békési, zalai és erdélyi faműves mesterek dolgoznak együtt Békés Csaba önkormányzatának felkérésére. A szakemberek keze alatt a nyers, súlyos fatörzsekből csaknem embernagyságú betlehemi alakok születnek. Az alkotás azonban még nem kész. A mesterekre vár többek között az állatok és jászol kifaragása is, így a következő időszakban is folytatódik a közös munka. A készülő Betlehem nem csupán ünnepi dekoráció lesz. A tervek szerint advent idején sokak számára teheti meg hittebbé a karácsonyi készülődést. A faművesek tudása, a természetes faanyag és a kézi alkotás együtt igazán különleges látványt ígér.

0: Békéscsabán ingyenes lakossági emlőszűrést szerveznek, amelyre a behívó levelet kapott hölgyeket arra kérik, hogy éljenek a lehetőséggel, és jelenjenek meg a megadott időpontban. A vizsgálat helyszíne a Dr. Réti Pál Kórház rendelőintézet mammográfiás laboratóriuma a Gyulói 18 alatt, bejelentkezni pedig a 66-os körzet 555-555-ös telefonszámon lehet, illetve azon az elérhetőségen, amely a meghívó levélben szerepel. Az emlőrák a nők egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése, ugyanakkor korai stádiumban sokszor tünetmentesen jól gyógyítható. A modern mammográfiás vizsgálat gyors, néhány percet vesz igénybe, és csak minimális kellemetlenséggel jár. A rendszeres szűrés lehetővé teszi, hogy a legkisebb, kézzel még nem tapintható elváltozások is időben felismerhetők legyenek. A személyre szóló behívó levelet kapott 45 és 65 év közötti hölgyek számára a vizsgálat ingyenes és alanyi jogon jár. A szervezők arra kérik az érintetteket, hogy ne halasszák el a szűrést, ha megkapták a meghívót, egyeztessenek időpontot és szánjanak néhány percet az egészségükre. Húsvét hétfőn, április 6-án Szeghalmon két szolgálatban lévő rendőr, egy főtörzsőrmester és egy őrmester egy autót ellenőrzött a Szabadságtéren. Ekkor haladt el mellettük egy másik jármű, amelynek hátsó ülésén utazott a később megvádolt 23 éves vizes gyarmati férfi. A leengedett ablakon át szódavizes palackból lelocsolta a rendőrök ruháját és nyakát, cselekedete pedig alkalmas volt arra, hogy sértse a hivatalos személyek tekintélyét és megbecsültségét. A két rendőr az eset után intézkedett a férfival szemben. Is. Az Érmellik utcai játszótér előtt állították meg azt az autót, amelyben utazott. Amikor felszólították, hogy szálljon ki, majd rákérdeztek, miért tette, amit tett, a férfi láthatóan ittas állapotban először értetlenkedett, mondván ő csak poénkodni akart. Ezt követően becsmérlő, lealacsonyító kifejezésekkel illette az egyik rendőrt. A szeghalmi járási ügyészség becsületsértés miatt vádat emelt a büntetett előéletű 23 éves fizes gyarmati férfi ellen. Az indítvány szerint közérdekű munkára kötelezhetik, derült ki a Békés Vármegyei Főügyészség közleményéből. Itt az ősz, rövidülnek a nappalok, és egyre gyakoribbak a ködös reggelek. A közlekedés azonban nem áll meg, és Orosházán sokan ilyenkor is kerékpárra ülnek. A kérdés, hogy mindenki biciklije megfelelően fel van-e szerelve a biztonságos közlekedéshez. Erre adnak választ szeptember 16-án délután a Széchenyi téren, ahol ingyenes kerékpár ellenőrzést tartanak. A Biztonság Hete országos programot a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Magyar Rendőrség hosszú évek óta szervezi. Az idei baleset megelőzési kampány szeptember 14-20-a között zajlik, amelyhez az orosházi rendőrkapitányság is csatlakozott. Kis Rozália rendőrszázados, a kapitányság baleset megelőzési előadója elmondta, szeptember 16-án szerdán 14 és 16 óra között kerékpár ellenőrzést tartanak a Széchenyi téren. A rendőrszázados elbeszélésében hangsúlyozta, hogy aki a kerékpár úton haladva megáll és odaviszi bicikliét, annak átnézik, hogy megvannak-e a kötelező felszerelések. Kiemelte, hogy az őszi időjárás és a romlólátási viszonyok miatt különösen fontos a megfelelő felszereltség, hiszen a gyalogosok és kerékpárosok a legkiszolgáltatottabbak a közlekedésben. A kötelező elemek, mint a világítás és a prizmák segítenek abban, hogy szabályosan és biztonságosan lehessen közlekedni. A helyszínen egy tájékoztató kiadvány is elérhető lesz a kötelező felszerelésekről, így azok is ellenőrizhetik otthon a saját kerékpárjukat, akik épp nem biciklivel érkeznek. A láthatóság különösen fontos, hiszen hamarosan már délután 4 óra körül besötétedik. A rendőrszázados hozzátette, hogy ha valakinél hiányzik a világítás, vagy az első kerékből két prizma, azokat a készlet erejéig pótolni tudják. Emellett közlekedési játékokat is visznek a térre, és aki helyesen válaszol a kereszt keréken kipörgetett kérdésére, láthatósági ajándékot kap. Szeptember 16-án szerdán tehát várják a kerékpárosokat Orosházán a Széchenyi téren a Spár üzlete mellé 14 és 16 óra között egy ingyenes kerékpár ellenőrzésre. A cél, hogy mindenki épségben hazaérjen, ehhez pedig elengedhetetlen a megfelelően felszerelt bicikli. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dald a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jó, de
7: jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy
7: szimfakívánság
5: műsor. Ez
7: egy kívánságműsor. Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig indul kívánságműsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok! A barátnőmnek szeretnék küldeni egy dalt, aki mindig meghallgat, amikor szükségem van rá. Most pedig én küldök neki egy kis jó kedvet a hétfői naphoz. Köszi, Ancsi!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
2: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
3: Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
4: Jaj, kedves, kim beállt a hátam, hozd a krémet.
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeres. És még több.
8: Start Rádió.
9: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
10: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Üzeni dalt kenni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. A kolléganőimnek küldök egy dalt, akiknek ugyanúgy nehezen indult ez a hétfő, mint nekem. Egy jó zene mellett talán a hét is könnyebben lendületbe jön. Szép napot mindenkinek! Aláírás Anikó.

0: Rádió.
1: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kíványság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, a páromnak kérek egy dalt, csak úgy, minden különösebb apropó nélkül. Köszi, Eszter!

0: Sport Radio.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 14-e hétfő van. Sok boldogságot kívánunk Roxana és Szeréna nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Dorogi Barbara, magyar színésznő, énekesnő. De ma ünnepel Novák Eszter, Jászai Mari díjas rendező. És szintén ma ünnepel Santusz Barbara, magyar színésznő, filmszínésznő, szinkronszínész. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió. Start Rádió. You are the lottery.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Dramatológia, Gyula.
5: Dramatológia, Gyula.
4: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
6: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Reklámot hallottak.

0: Ez a Stolzenet jósok zene, és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felükből, csak helyenként alakulhat ki kisebb eső zápor. A legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhatnak elő élénk széllökések. Holnap hajnalra többfelé pára köd képződhet, kora reggel 8 és 16, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: Ritmus, ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 14-e. Hétfő van, nézzük, milyen érdekességek történtek ezen a napon. Például 45 évvel ezelőtt ezen a napon kezdték meg a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását. 48 évvel ezelőtt ezen a napon indult el az Egy úr az űrből tévésorozat Robin Williams főszereplésével. És 23 évvel ezelőtt ezen a napon Laki Zsuzsanna szemében magyar lány lett Európa szépe a párizsi döntőn. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedvesként, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellis jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
5: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az öregség akkor kezdődik, amikor elkezdesz félni tőle. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus. A délutáni magazin.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Paracki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom majd a Franz Ferdinandtól a Düvantot. Itt lesz a Crazy Towntól a Butterfly, jön majd Rick Astley és a One Republic is. Kellemes délután, és boldog hétfőt a Starton ezt az órát. Ki mással kezdhetnénk, mint Jackoval, itt a The Way Make Me Feel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedves, kim beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
5: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
6: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Jó ötlet, Micike!
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottam.

Ez a Start a 98.4-en, a mai napon szeptember 14-e van, a Roxánák és a Szerénák ünneplik névnapjukat. A Roxana névnapját Magyarországon, ugye hagyományosan szeptember 14-én ünnepeljük, a Roxana perzsa eredetű görög név, melynek jelentése ragyogó, világos vagy napkelte. A Szeréna, a Szerénusz férfi név női párja, hát gondolhattam is volna. Kedves Roxánák és kedves Szerénák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban, az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter miniszterelnök bejelentését a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. A szövetség közleményében hangsúlyozta, a szakmai egyeztetéseken korábban fel sem merült a területi szint felszámolása, a döntést pedig súlyos nemzetgazdasági és stratégiai hibának tartják. Rávilágítottak, hogy a megyék kulcsszerepet játszanak az uniós fejlesztési források koordinálásában, ezért megszüntetésük helyett a területi önkormányzatiság megerősítésére lenne szükség. Cáfolta a külügyminisztérium azokat a sajtóhíreket, melyek szerint a magyar állam visszakérte volna a harmadik Károly brit uralkodónak ajándékozott lipicai lovakat. A híresztelés a Daily Mail cikkéből indult ki, amely azt állította, hogy az agrártárca levélben szorgalmazta a két állat visszaszállítását Szilvásváradra. A tárca közölte, a meglévő információk alaptalanok, a magyar állam természetesen nem kívánja elhozni a lovakat az angol királyi ménesből. Országos szintre emelni a szilveszteri tűzijátékok és a petárdázás korlátozását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A politikus egy több mint 270 ezres civil petícióra reagálva hangsúlyozta, a dúroktatás a jobb hallású állatok számára több órás kényszenvedést jelent. A miniszter üdvözölte az egyes városok által már bevezetett helyi tilalmakat, miközben a nemzeti ünnepeken a pirotechnika helyett a környezetkímélő drón és fénysók fokozatos előretörését támogatja. Beidézi a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balogh Zoltán református püspököt. A legutóbbi ülésen megszavazott döntés értelmében a testület együttműködésre kötelezve hallgatja meg az érintetteket a bicskei gyermekotthonban történtek, valamint a kegyelmi döntés hátterének feltárása érdekében. Balogh Zoltán közleményben jelezte, hogy hivatalos megkeresés esetén kész megjelenni a bizottság előtt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön majd Jerry Halliwell, Sting és a Bon Jovi egy-egy dal. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot. Már is folytatjuk Mazonával, itt a Lice Lab-on.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet.
1: Minek az?
3: Wellness jacuzzi vásár liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. És még több.

felé lesz párás, ködös a reggel, aztán napközben napos időre van kilátás, gomoly felhőkkel. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad, hajnalban 12, még holnap délután 24 fokot mérhetünk.

0: Rádió. Közlekedési információ.
1: Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál közműépítés zavarhatja a közlekedést. Kevermesen a Batonyai úton szintén közművet építenek, emiatt itt útszűkületre kell számítani. Jó utat! Adj!

0: Ritmus.
1: Ritmus. A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített 3000-es kormányhatározatok első részét. A most feloldott 13 dokumentum tanúsága szerint az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatási és tanácsadási feladatokra, többek között a századvég felé. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a folyamat folytatódik, és összesen mintegy 100 korábban elzárt döntést, valamint kapcsolódó szerződések teljesítését is átvizsgálják az esetleges felelősségre vonások érdekében. A miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal volt vezetőinek VIP-kártyás költéseit, amelyből kiderült, hogy Lánci Tamás és helyettesei közel 5,8 millió forintot fordítottak éttermi számlákra, olasz úti könyvekre és magáncélú utazásokra. Az elszámolásokból hiányoztak a kötelező igazolások a találkozók céljáról, emellett előfordult egy közel 50 ezer forintos limonádé számla is. A kormány az indokolatlan közpénzköltés miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. A visszavon diplomata útlevelek több mint kétharmadát még nem szolgáltatták vissza a külügyminisztériumnak. Az Orbán Anita vezette tárca 943 okmányt vont vissza, ám augusztus végéig mindössze 335 darabot adtak le érvénytelenítésre. A nyilvántartásból kiderül, Balogh Zoltán református püspök június végén visszajuttatta a dokumentumot, Habony Árpád viszont a visszavonási határozat ellenére se adta még le a sajátját. Igen hosszúra nyúlik az idei nyár a vasúton, hiszen a megszokottnál tovább egészen október elejéig közlekedik Budapest és Split között az Adria Intercity. Hegyi Zsolt, a MÁV csoportvezérigazgatója elmondta, hogy a járatokra eddig már több mint 8400 foglalás érkezett, és a folyamatos érdeklődés miatt az utószezonban is biztosítják a közvetlen tengerparti eljutást a tengerimádóknak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
3: 5 óra volt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Arrecki Zoltán, amelyik ebben az órában hozom majd a Páptól a Disco 2000 című dalt. Érkezik Gwen Stefani, Samantha Fox, és itt lesz majd a Simple Red is. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, már is folytatjuk méghozzá Fine Young Cannibals dalával itt a She Drives Me Crazy.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Szeptember 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 kg-os kristálycukor csak 275 forint.
3: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
4: Jaj, kedveském, beállt a hátam, hozd a krémet!
5: Minek az?
6: Wellness jacuzzi vásár Liba bőrös árakkal szeptember 14-től 19-ig a Grósz és Társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
7: Dramatológia, Gyula.
8: Dramatológia, Gyula.
7: Első az országban. Mert minden dráma orvosolható.
9: Bor, tér, láma, no probléma. Jön Rózi, a borláma, a bortér pohár címer állata. Ez az igazi poharazó. Bortér 125 borásszal és rengeteg élménnyel. Szeptember 16-tól 20-ig, Szegeden, a Dom téren. Legyen neked is Rózi lámás poharad. Bortér, minden korty megér egy misét.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
11: Sok a szene?
12: Start Rádió.
0: És még több.

pályázást tart a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 1983-ban a mai napon született Amy Winehouse, angol énekesnő, a legtöbb lemezt eladó brit női előadó. 2009-ben a mai napon halt meg Patrick Swayze, amerikai színész, táncos, énekes és dalszövegíró. És 1981-ben megkezdték a Pink Floyd Wall című filmjének forgatását Bob Geldoffal a főszerepben.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Szintén közművet építenek Békéscsabán a Gyulai úton. Jó utat a közlekedőknek!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok. Ez a Start a 98.4-en, ahol nem sokára érkezik a Kommunárs, szóval a Dez Morculáv, itt lesz majd az IMF és az Unbelievable, jön a Girls Aloud és George Michael egy-egy dala. Kellemes délután, tehát lassan jó estét. A Starton a Bandana Rámával folytatjuk, jön a Help.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Jaj, kedvesként beállt a hátam, hozd a krémet.
3: Minek az?
4: Wellness jacuzzi vásár Liba bőrös árakkal. Szeptember 14-től 19-ig a Grósz és társai burkolóházban. Békés Csaba, Kétegyházi út 18. Minőség, ami jár, amin jár.
5: Nincs kinek elmondani a problémádat? Soha nem beszéltél még róla senkinek, hogy mi nyomja a lelkedet? Dramatológia. Gyula. Első az országban, mert minden dráma orvosolható. Önismeret, pszichodráma, szupervízió, egyéni és csoportos alkalmak Gyulán, a Párfi utca egy szám alatt. Dramatológia. Dramatológia. Ahol szakemberek segítenek neked.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Ritmus.
7: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

János Tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Na kérem szépen, Amerikában most nem csak a szörfdeszkák, de a kutyafarkak is csapkodtak a vízben, ugyanis Kaliforniában megrendezték a kutyaszörf világbajnokságot. Igen, jól hallottátok, négy lábúak pattantak szörfdeszkákra, és nem csak egyéniben, hanem párosban is, kutya a kutyával, vagy épp kutya az emberrel. Azt számíthat, hogy mennyi ideig bírják a hullámokon, és még trükkökre is járt a pluszpont. A 15-20 indulót négy méretosztályban indították, vagyis volt itt minden a tacskó szörftől a Bernáthegyi hullám lovaglásig. Szóval, hogyha legközelebb a Balatonon azt látod, hogy a kutya felugrik a deszkára, ne lepődj meg, lehet, hogy titokban edz a világbajnokságra.

Elstart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, és ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól jövök, addig is legyetek jókat, tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Visszaállítja a Magyar Orvosi Kamara teljes körű jogaival és a kötelező kamarai tagsággal járó működését a kormány. A hamarosan az országgyűlés elé kerülő törvényjavaslat értelmében a jövőben ismét csak kamarai tagok folytathatnak majd orvosi tevékenységet. Emellett a szakmai és az etikai jogkörök is visszakerülnek a testülethez. A döntéshozók célja, hogy megerősítsék az orvostársadalom érdekképviseletét, növeljék a szakmai önkormányzatiságot és javítsák a betegbiztonság minőségét. Közeleg a határidő, a szülők szeptember 15-éig igényelhetik a 7. osztályos gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Az önkéntes vakcina lányoknak és fiúknak egyaránt ajánlott, és 9 vírustípus ellen nyújt védelmet. A szakemberek hangsúlyozzák, az oltást a szexuális élet megkezdése előtt érdemes beadatni a hatékony védettség kialakulásáért. Az igényléshez szükséges szülői nyilatkozatot szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolákba. Vesztegetés gyanújával hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert, a Wallis csoport alapítóját. A becslések szerint 756 milliárd forintos vagyonával a második leggazdagabb magyarnak számító vállalkozó ellen egy harmadik kerületi beruházással kapcsolatos korrupciós ügyben indult eljárás. Veres Tibor szabadlábon védekezik, ügyvédje abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panaszt tettek. Cáfolta a külügyminisztérium azokat a sajtóhíreket, melyek szerint a magyar állam visszakérte volna a harmadik Károly brit uralkodónak ajándékozott lipicai lovakat. A híresztelés a Daily Mail cikkéből indult ki, amely azt állította, hogy az agrártárca levélben szorgalmazta a két állat visszaszállítását Szilvásváradra. A tárca közölte, a meglévő információk alaptalanok, a magyar állam természetesen nem kívánja elhozni a lovakat az angol királyi ménesből.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene?
3: Start Rádió.
2: És még több.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk keheti vendége Dunai Zsolt, X-Men, tetováló művész, DJ. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sok a szeret.

0: még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: X-Men Zsolti, Dunai Zsolt a vendégünk. Szervusz Zsolti, üdvözöllek a stúdióban.
3: Szia, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
2: Ha jól emlékszem, tavaly voltál itt vendégünk, és ugye akkor ott tartottunk, hogy ugye a tetoválás mellett vissza-vissza kacsingattál így a DJ-zéshez, vagy legalábbis tervezted, egy-két fellépésen már túl voltál, mint DJ, és azóta ugye sok víz lefolyt a Dunán. Mi történt azóta? Voltak saját szervezésű bulik is, hogyha jól tudom.
3: Sok minden történt, a tetováló szalon nyitás előtt ugye DJ-zés. Foglalkoztam, illetve az volt a fő vágyálom, meg annak a különféle dolgai, zenekészítés, stb. De aztán ugye a főállás maradt a tetoválás.
2: Meg is osztottad velünk egyébként, hogy eléggé sokrétű emberke vagy, tehát ugye autófényezéstől kezdve elektronikai vonal, minden volt így a tanulmányaid során, de most tényleg nem cél visszamenni, mert ugye ezek a történetek már megvoltak.
3: Igen, csak hogy aki esetleg nem hallotta az előző adást, valamennyire kerüljön vele képbe. Hát ugye az élet folyamán, ami fiatal kortól, mondjuk úgy, hogy a felnőtt korig, bár nem nevezem magamat annyira felnőttnek, így 40 év körül sem, mert a lelkem fiatal, mondjuk úgy. Na de...
2: Ezt ugye magam nevében is köszönöm szépen, hogy ezt így fogalmaztad.
3: Igen, tehát azóta igazából jobban belevetettem magam a zenei dolgokba, rendezvényszervezésbe és a diszkózásba is visszakerültem. Szerintem főként a rendezvény szervezés által, hogy sok év, 10 év kihagyás után ugye visszakerültem a, úgymond az éjszakai életbe, a DJ körébe, szervezők körébe, sok minden változott, belebonyolódtam a rendezvényszervezésnek a bugyraiba, és akkor ezáltal ugye a rendezvény szervezés által megnyíltak új lehetőségek igazából, és sok helyen fel tudtam így bukkanni, hogy mondjam, fellépésem által, meg a rendezvényeim által, ugye sokan megismertek, és így elhívtak mondjuk egy másik erre zenélni, tehát ott láttak, vagy hallottak, vagy szimpatikus voltam, vagy a reklámok alapján, vagy valami alapján megtaláltak, és akkor így megnyíltak új lehetőségek ismét a zenei részen, a DJ-zés oldaláról, úgy mondanám, tehát, hogy lett sok hozadéka, amiket szerveztem, ugye, hát nem tudom, azt lehet-e mondani, hogy ez a Remember Partik, Remember Classic Partik, amikről van most szó. Ezt ugye Gyula határába tartottuk meg, illetve szerveztem meg, egy ilyen barátilag összerakott kis minifesztiválnak indult, de...
2: Bocsánat, zárójeles gondolat, de hát annyira minifesztivál, hogy itt azért országos szintű emberek is felléptek ott, mint DJ-k, hogyha jól tudom.
3: Hát egy volt, aki úgy mondom, hogy mai napig aktív másik híres rádiónak a egyik DJ-je, meg hát amúgy is Dunántúlon azért egy elég felkapott DJ. Itt főként nem is az lett volna a cél, hogy különféle sztár vendégeket mutassunk be, hanem a 90-es, 2000-es évek zenéi, amik nem konkrétan ez a magyar retro és társai, hanem egy kicsit az Ibiza feelinget visszahozni a klasszik house, trance, techno világgal, és igazából a helyi DJ-k alkották az egésznek a vázát, és igazából őket akartam összehozni az itteni Békés Csabai, vagy Békés Megyei régen már bezárt nagy kluboknak a régi DJ-t, rezidenseit, meg esetleg még ma is aktív DJ-t szedtem elő, úgymond. Őket hívtam meg, tehát ők voltak az egész rendezvénynek a váza, és egy ilyen kicsit ibizai koncepciót szerettem volna, látványba is nyilván, amit anyagilag tudtam finanszírozni, olyan erőből természetesen, mert igazából támogatásokat nem tudtunk rá beszerezni, pályázati pénzt nem tudtunk rá, gyakorlatilag teljesen saját önerőből készült, vagy álltak össze ezek a rendezvények, amiből 3-at megtartottunk. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Azt azért mondjuk el, hogy itt nem tett fel a kezed, mert én más vagyok, meg Sing Halleluja, meg ilyenek mentek.
2: Tehát igen, itt azért... igen. Hát ezért is mondtam, hogy nem magyar retro slágerek, hanem ez kimondottan arról szólt volna, hogy azokat a régi Ibiza slágereket hozzuk, amik méltán híresek szerintem, és hogy ne legyen ugyanaz az a általános retro party, amit bármelyik héten szinte meg lehet kapni, hanem valami különleges legyen úgy a zenébe is, meg a látványba is, showtáncosokkal, füstgépekkel, lézersóval, nagyon jó, szerintem nagyon komoly látványtechnikával, ugye ezeknek utána lehet nézni, milyen színvonalú volt. Meg is volt erre aztán végül is a közönség, valamilyen szinten, de mondjuk úgy, hogy úgy döntöttem, hogy egy ideig szünettel a dolog.
1: Mint hogyha éreznék így a szavaidban egy kis besokaltságot, úgymond, hogy elmész bizonyos szórakozó helyekre, bulikra, és gyakorlatilag ami ilyen retrónak vagy klassziknak van hirdetve, mindenhol ugyanaz megy. Volt benned ilyen, hogy egy kicsit más dolgot szeretnél, tehát volt benned egy kis olyan vágy, hogy na most valami újat, de mégis régit alkossa? Korszakalkotót?
2: Hát volt, természetesen volt, mert ugye ez volt a fő célja a rendezvénynek. Először is azt, hogy megfigyeltem az országos igényeket, meg a Békés megyei igényeket különféle csoportokban, ahol az emberek, a 40 körüliek, vagy 30-40 év körüli embereknek úgy vettem észre, hogy volna egy ilyen igénye, hogy ne az átlagos ismét unalomig ismétett retrobulik legyenek, hanem valami másra vágynának, és nyilván személyesen is nekem is van egy lelki érintettségem ezzel kapcsolatban, hogyha bármelyik falunapra elmegyek, vagy bármelyik, nem tudom, diszkóba, vagy ilyen retros megmozdulásra, akkor általában ugyanazt kapja az ember, mindig ugyanazt a 20-30-50 slágert, amit nem is feltétlenül az emberek szeretnének, hanem én véleményem az, hogy sok DJ úgy érzi, hogy szerinte az jó az embereknek, de nem biztos, hogy feltétlenül szerintem az lenne a jó, de ez egy magánvélemény, tehát nem akarok senkit megsérteni, nyilván aki minden héten ebbe mozog, lehet, hogy ő jobban tudja. Nekem más erre a véleményem. Start Rádió.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a
1: Stort Rádió.
2: És még több. És még
3: több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
4: Start Rádió.
2: Sok zene!

0: és hogyha.
1: Sportrádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Sportrádió.
4: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Szeptember 14-e hétfő van. A Békés-megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét készített egy fali naptárt a 2026-27-es tanévre a 8-os diákok számára. Az első kiadványokat a Békés-Csabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói vehették át. Így erről az időszakról beszélgettünk Bujdosó Évával, az iskola igazgatójával. Bazsó Imre emlékére nyitott kiállítást a Márvány fotóműhely Békés-Csabán a Lencsési Közösségi Házban. A program ugyancsak a fotófesztivál keretében valósult meg. Erről, valamint a szervezet történetéről annak elnökével, Barabás Ferenccel beszélgettünk. Az öngyilkosság megelőzésének világnapját ünnepelte a közelmúltban több szervezet közösen Békés-Csabán. Ennek a napnak a jelentőségéről Udvardi László pszichiáterrel, a Békés-Csabai SOS telefonos lelkisegély szolgálat vezetőjével beszélgettünk. A Békés-megyei Népművészeti Egyesület számára a nyár augusztus 20-án Budapesten zárult a Mesterségek ünnepén, ahonnan több elismeréssel érkeztek haza. A részletekről Pál Miklósné, az Egyesület elnöke számolt be a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csaba Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét készített egy fali naptárt a 2026-27-es tanévre a 8-os diákok számára. Az első kiadványokat a Békéscsabai Kazinczy Ferenc általános iskola tanulói vehették át. Így erről az időszakról beszélgettünk Bujdosó Évával, az iskola igazgatójával.
2: Igazgató asszony, ugye a 8-os diákok kaptak most két fali naptárt az iparkamarától. Önök hogyan élik meg ezt az időszakot a diákok szempontjából? Ugye itt most már tényleg a felvételén kell gondolkodjanak, nyílt napokra el kell menjenek. Mennyire nehéz időszak az iskola életében?
3: Én azt gondolom, hogy az iskolának nem is olyan nehéz dolog, mert évek óta csináljuk ezt, hosszú évek óta. Én azt gondolom, hogy a legnehezebb helyzetben a 8-osaink vannak, akiket igyekszünk azzal felkészíteni a továbbtanulásra, hogy már hetedikben lehetőséget biztosítunk arra, hogy részt vegyenek a pályaválasztási vásáron, pályaorientációs napon hívunk olyan előadókat, ami már egy kicsit segíti tanulóinkat. Igazándiból ez az első lépés ilyenkor a továbbtanulás hosszú és rögös útján, hogy most ugye a kamarával fölvettük úgy a kapcsolatot, illetve osztályvezető asszony keresett meg engem, hogy újítsuk meg ezt a tulajdonképpen régi együttműködést, kicsit újítsuk fel, és nagyon örülök neki, ugyanis hát nagyon sokan készülnek gimnáziumokba, szakközépiskolákba, szakiskolákba is, és már úgy gondolom, hogy bár most láttam, nem sokan merték feltenni a kezüket, de nagyon sok gyereknek tudom, hogy van már elképzelése, hogy ő igazán mi szeretne lenni, és arról meg még többeknek, hogy melyik iskolatípus szeretnék választani.
2: Arról esetleg, ha nem is most itt statisztikai pontossággal, de nagyjából vannak-e információik, hogy például mennyien maradnak itt Békéscsabán, mennyien mennek el esetleg másik településre, ugye Anna erről is kérdezte a fiatalokat, tehát hogy mennyire bátrak a diákok ebből a szempontból?
3: Hát szintén hosszú évek tapasztalatát tudnám mondani. A diákok nagy része, én azt gondolom, hogy 90% fölötti, akik itt maradnak Békéscsabán, és helyben próbálnak valamilyen lehetőséget találni a továbbtanulásra. Én azt gondolom, hogy Békéscsaba elég színes, és sokféle középiskolát ajánl a gyerekeknek, vagy ad erre a lehetőséget. Akik esetleg máshova szoktak menni, azok a sport miatt általában valamilyen akadémiára, vagy sportiskolára, nyertek felvételt, de ez évfolyamonként egy-két tanuló szokott csak lenni.
2: Említette ugye a pályaorientációs napokat, hogy ezek ugye olyan alkalmak, amikor valóban a diákok érdekes témákkal ismerkedhetnek meg, akár iskolákkal, gondolom cégekkel. Önöknél hogyan zajlanak ezek?
3: Hát az osztályfőnökök már szeptember elején elkezdenek erre készülni, és én is vettem már igénybe osztályfőnökként annak idején a kamara segítségét, hogy ajánljanak nekünk cégeket, vállalkozásokat, és akkor történik egyfajta egyeztetés, és az osztályfőnök akkor elviszi oda ezen a pályaorientációs napon a tanulókat. De arra is volt példa, hogy az osztályomból egy házaspár, akik katonák voltak, eljöttek ide, teljes menetfelszerelést hoztak, rendkívül érdekelte a gyerekeket, és mindent ki akartak próbálni, úgyhogy az is egy hatalmas élmény, amikor a szülők közül van vállalkozó arra, hogy bemutassa a saját szakmáját, hivatását a gyerekeknek.
2: Arra esetleg van-e információjuk, vagy van-e csúnyán fogalmazva utánkövetés önöknél, hogy mi lesz a gyerkőcökből, hogy milyen utakat találnak ők? Vannak-e régi diákok, akik visszajárnak esetleg önökhöz?
3: Középiskolás diákjaink nagy részben vissza szoktak jönni, és felveszik velünk a kapcsolatot. Nagyon kedvesek, amikor jönnek, érdeklődnek, keresik a régi tanáraikat, és beszámolnak nekünk, és tulajdonképpen nagyon örülünk, nekünk is egy visszajelzés. Azon kívül a középiskoláktól szoktunk visszajelzést kapni arról, hogy hogy boldogulnak tanulóink, illetve hát vannak olyan híresebb diákok, akik annak idején az iskolánkba jártak, és hát úgy azért tudjuk róluk, hogy milyen életpályát választottak maguknak.
2: Gyermekekkel foglalkozó szakemberként én még itt arra kérném az interjú végén, hogy esetleg a szülőknek adjon tanácsot, hogy ők hogyan kezdjenek neki. Lehet, hogy már egy picikét el is vannak késve, de hát, ha még nem, mit tegyenek a gyerkőcökért, hiszen azért egy 8-os gyermek még nem annyira érett, még lehet, hogy csak ötletei, álmai vannak. Hogyan tud egy szülő segíteni ebben az időszakban?
3: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb tanácsom az lenne a szülőknek, hogy ők is nagyon jól ismerik a gyermekeiket, és nyugodtan merjenek a tanárok javaslatára, véleményére is hallgatni, hiszen mi is nagyon sok időt töltünk a gyerekekkel, és hát, ha tudunk hasznos tanácsokat mondani. Én azt gondolom, ha lehetőség van, akkor minél több iskola nyílt napjára menjenek el, ami természetesen nem azt jelenti, hogy egy szakképzőtől az összes gimnáziumig végigjárjuk a palettát, hanem amikor már nagyjából eldöntötték, hogy milyen iskola típusban szeretne tanulni a gyermekük, abból viszont nagyon sokat profitálhatnak, ha elmennek a gyermekükkel, elkísérik őket, és úgy látnak dolgokat, hogy esetleg tudnak akkor hasznos tanácsokat adni a gyerekeknek.
1: Hollerbach Barbara, az iskola 8-os tanulója határozott elképzelésekkel kezdte meg az utolsó tanévet. A diák elsődleges célja a Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István két tanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégium rendészeti és közszolgálat szakja. Döntésében a nyelvtanulási lehetőségek mellett rendőrként dolgozó édesanyja példája is szerepet játszott.
2: Számodra mit jelent a továbbtanulás? Ugye most hallhattatok egy kisebb tájékoztatót, kapott az osztály egy naptárat. Neked milyen gondolataid vannak ezzel a témával kapcsolatban?
4: Hát számomra nagyon izgalmas ez az egész, mivel a felvételi nagyon nehéz lesz, és én nagyon félek a felvételitől, de viszont nekem már terveim vannak, szóval nem úgy megyek neki, hogy ja Istenem, mi lesz, hanem már így konkrét terveim vannak. Én a közgében szeretnék továbbtanulni a rendészet és közszolgálati pályám.
2: Miért pont ez, hogyha elmondható?
4: Hát, mert a nyelvek, ugye a közgén nagyon híres a nyelvekről, és ez a szakma úgy érzem, hogy ez közel áll hozzám. Nyilván anyukám rendőr, de itt tudjuk, hogy a közgében nem rendőröket képeznek, hanem ilyen államigazgatás, meg ilyenek, és akkor engem az ilyen érdekel.
2: Jártál is már nyílt napon esetleg? Láttad már az iskolát?
4: Igen, jártam tavaly apukámmal nyílt napon, és nagyon tetszett. Tehát apukám is egyetértett velem, szóval.
2: Van-e még esetleg más tartalékiskola a tartsajodban, ha esetleg, ne adj Isten, nem úgy alakul?
4: Én az evangélikusra gondoltam még, ott is a nyelvi előkészítővel, de azt még nem néztük meg, szóval arról még nem tudok nyilatkozni. Idén tervezzük.
2: Esetleg itt a tanárokkal, akár a tavalyi év folyamán, vagy idén, beszéltetek-e már, hogy hogyan kell erre rákészülni, akár ugye a felvételére, amit te is mondtál. Kaptál már ilyen tanácsokat itt a suliban?
4: Hát most fognak kezdődni a felvételi előkészítők, a közgében is lesz felvétel előkészítő, szóval mind a kettőre fog menni, és én úgy gondolom, hogy így fel tudok készülni rendesen.
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Sokat nem? Sokat.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Bazsó Imre emlékére nyitott kiállítást a Márvány fotóműhely Békés Csabán a Lencsési Közösségi Házban. A program ugyancsak a fotófesztivál keretében valósult meg. Erről, valamint a szervezet történetéről annak elnökével, Barabás Ferenccel beszélgettünk.
2: A Márvány fotóműhelynek is nyílt meg egy megemlékező kiállítása az egyik teremben, és nyilván ugye az aradi csapatnak pedig a másik kiállítása ebben a teremben. Az önök kiállítása miért volt egy fontos mérföldkő itt a mai napon?
3: Úgy gondoltuk a klub nevébe, hogy ez a megemlékezés tiszteletadás az alapítóknak. Ezt tartoztunk ezzel, hogy ez 10 év után szintén megcsináljuk. Ebben az évben sajnos volt még egy ilyen tiszteletadásunk Katona Péter részről. Igazából márciusban szerettük volna megcsinálni ezt, de aztán a két esemény túl közel volt, és ezért tettük át az aradi kapcsolattal összekötve, mivel nagyon sok témában közös képek vannak, és ennek láthattuk a Digipolán részét most.
2: Ahogy hallhattuk itt a különböző megnyitókon, a Márvány fotóműhelynek is elképesztő története van. Nagyon régóta vannak itt Békés Csabán, nagyon régóta dolgoznak. Mondaná erről néhány gondolatot?
3: Hát ez nehéz. Most leszünk jövőre 30 évesek. Ez azt jelenti, hogy össze kell szedni mindent a régi dolgokból, a kezetektől napjainkig nagyon nagy ívet kell összehozni. Régi dolgok, az a hagyományos kamerafelvételek, amit láthatunk Bazsó Imrénél például, az nagyon eltűnt az életünkből. Ezeket az archaikus technikákat, mert most már így hívjuk sajnos, újra elővettük, újra alkalmazunk. Országos kiállításokon rendszeresen részt veszünk ezzel a technikával. A többiek, akik nem élvezik ezt a fajta technikát, azok hagyomány digitális áttételbe, hagyományosan most már azt lehet mondani, azzal dolgoznak. A 29 fővel bírt, tulajdonképpen országos pályázatokon, nemzetközi pályázatokon veszünk részt, díjakat hozunk, elismeréseket, hál' Istennek működünk. Jelen pillanatban tulajdonképpen a 43. MAFOS szalont, és szintén a mi kereteink belül rendeztük meg a fotóhónap nyitójaként. Én úgy gondolom, hogy ez a kapcsolat tovább fog élni az Imre Gyurékkal, a fotónap ötletgazdájával. Én úgy gondolom, hogy ezt továbbra is visszük. Jövőre is vannak terveink természetesen, és akkor úgy próbáljuk a fiatalokat még becsalni hozzánk. Sajnos a tagság öreg korban van. Ők jönnek rá a legjobban, de hát úgy gondolom, ezt folytatni fogják ők is valamilyen szinten, akit látható fiatalok között, azért csak megy ez majd tovább. Ők a jövő.
2: Hogyan telnek a hétköznapjaik? Milyen gyakran tudnak találkozni egyébként a tagok?
3: Nyugdíjasok általában rájönnek idézőjelbe. Hetente van egy klub foglalkozásunk itt a Lencsési Közösségi Házban. Programok állítunk össze, heti programot, és azon belül tulajdonképpen megvannak a szekciók, hogy mit csinálunk. Én úgy gondolom, hogy ez az a gyakorlás, tanulás része, ezt csinálni kell. Egy fotózásnak egy a lényege, csinálni kell, nem beszélni róla.
2: Milyen terveik vannak a közeljövőre nézve? Még esetleg van-e kiállítás, pályázat kilátásban?
3: Van tervünk, tulajdonképpen amit itt most nem hangzott el a tiszta forrás, illetve elhangzott a tiszta forrás, mint tendencia, az 25. lesz jövőre. Ezt folytatni fogjuk, emellett minden évben megvan a saját klubkiállításunk, kollekció kiállítása, ami kép és vers kapcsán majd valamit alkotunk. Ezen kívül tulajdonképpen országos pályátokra készülünk. A Digipoláma fesztivált azt tovább szeretnénk vinni minden évben. Mondjuk ennek a súlypontja sajnos visszaesett, de a kedvet meg kell csinálni a gyerekeknek.
2: Érintette már, de azért hadd kérdezek rá így külön is, hogy mi a véleménye erről a fotófesztiválról? Ugye ez a harmadik alkalom, ha jól tudom, hogy ilyen formában meg tud valósulni. Önök hogyan éreznek ezzel a programmal kapcsolatban?
3: Nagy ötlet volt, sajnos nem nekem jutott az eszembe, de egy nyugdíjasnak nem ez a dolga. Jó kezdeményezés volt, amit én tartok. Én magam részben nem fotós vagyok, én grafikus vagyok, könyvtervező, ami azt jelentette, mellette kezdtem el fotózni, mint család.

0: Azt még nem tudjuk. Majd meglátjuk, mit hoz a sors. Kiállítása mindenhogyan, azt össze akarjuk hozni. Egy nagy szabású, valószínű, hogy be fogunk képülni a negyedik fotófesztiválba. Hát bízom benne, hogy össze tudjuk hozni. Kedv megvan hozzá, csak anyag is kell hozzá sajnos, mert mi mondottuk, hogy a háborúhoz pénz kell, hát el is kell pénz.
1: Kiadványokban egyébként szoktak gondolkodni? Vagy volt már kiadványuk az elmúlt most már közel 30 évben?
0: Volt, 20 éves volt a márvány, akkor volt egy kiadványunk, ahol az akkori korszakot összefogtuk, a közös katalógus készült a 20 éves kapcsolatunk tavaly, ahol az aljakkal volt ez a 20 éves kapcsolat megünnepelve. És ez, hát az a baj, pénz nincs kiadványa, hát a digitális formában folyamatosan kín van a honlapunkon, a márványfoto.hu-n, a Békés, na, személyenként is, illetve a Tiszta Forrásnak a éves katalógusa, hát meg próbálunk valamit összehozni majd jövőre.
1: Illetve erről még hadd kérdezzek, hogy az aradi kapcsolat az hogyan alakult? Hallottam már itt többféle formában, több oldalról, de ön hogyan tudná összefoglalni? Hogyan kezdődött, indult esetleg, és hol tart ma? Tehát hogyan dolgoznak ma együtt?
0: Azt, hogy hogyan indult, azt igazából én se tudom. Az alapítóknak ez a privilégiuma volt, meg hát most elhangzott a Kelenfej bácsi, meg a Bazsó Imre ismert 99-ben, és onnan indult el. Én bekapcsolódtam ebbe a 2004 után ebbe a vonalba. Bazsó Imre hívott ide, meg Katona Péter, hogy én is legyek klubtag, mert mivel én hivatásos képzőművészként szerepeltem, először még oszkodtam, de azt mondtam, mivel itt lakok közel, a Lencsőségkörös helyi becsapódtam én is hozzájuk. Amit úgy gondolom, hogy az aldiakkal megismerkedtünk, ott is sajnos itt jó pár olyan ember volt, akivel nagy barátság volt, most is megvan még, hál' Istennek, csak hát a magyar nyelv fogyott el lassan körülöttünk. Hát itt a fiatalok részéről meg azt mondom, hogy az angol az nem probléma, akkor igenis tanulni kell. A közös fotózás kirándulások minden évben megvoltak, oda-vissza. Legutóbb voltunk a Tiszatónál az aldiakkal, 25-ben most említettek egy Pádis nevű helységet itt a Fensíkot, amiről szeretnénk októberben elmenni, és ez a kapcsolat, ami a lényeg, hogy közös fotózás, közös túrázás, ami végkísért az egész kapcsolatot.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Sok a szene, és még több.
4: Start Rádió.

0: Csaba Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Az öngyilkosság megelőzésének világnapját ünnepelte a közelmúltban több szervezet közösen Békés Csabán. Ennek a napnak a jelentőségéről Udvardi László pszichiáterrel, a Békés Csabai SOS telefonos lelkisegély szolgálat vezetőjével beszélgettünk.
2: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki jelen volt ezen a sétán, illetve ezen a kis megemlékezésen. Ugye, mint tudjuk, a mai nap van a öngyilkosság megelőzési világnap, ez 2003 óta tartjuk ezt a megemlékezést, ez ennek a szomorú ténynek kapcsán, hogy évtizedeken keresztül mi vezettük a világlistát az öngyilkosságok számában. Ez hál' Istennek azért az utóbbi időben már jelentősen csökkent, hát ez sok mindennek köszönhető. Sokan elkezdtünk foglalkozni ezzel a témával, vagy egyáltalán beszélni lehet már ilyesmiről, hogy öngyilkosság nem számít már annyira a tabunak. Én mégis azért kihangsúlyoznám, hogy gyakran van egy ilyen hárítás, hogy egy ilyen nehéz témával foglalkozzon a szakember. Biztos van olyan, aki erre valami avatott géniusz, aki meg tud oldani minden problémát. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy mindenkinek saját felelőssége is van a témában, hogy oda merjünk menni azokhoz, akik nagyon mély vannak és segítségre szólnak. Lehet ezt elhárítani, de azért képzeljük el azt a pillanatot. Nekem most nemrég volt egy ilyen páciensem, aki félváról vette az egész témát, és egészen más gondolatai lettek, amikor kiderült, hogy ő volt az utolsó, akivel beszélni tudott. Az, aki igazság szerint segítséget kért, ő meg annyival elhárította, hogy ne haragudj, erre nincs idő. Tehát onnantól kezdve már is az egyéni felelősség fontossá válik. A világnak az az üzenete, hogy mindenki este 8-kor gyújtson egy gyertyát azokért a szeretteiért, akik ilyen módon mentek el, rokonok, ismerősök, barátok, hát sajnos túl gyakran érintettek vagyunk ebben a témában. Nagyjából úgy lehet azt elképzelni, hogy egy öngyilkosság kapcsán minimum 50 ember érintett a történetben. Úgyhogy egy pici csenddel adózzunk azok mellett, akik így vedettek véget az életükről. Köszönöm szépen, én hosszasan nem szoktam beszélni.
3: Én szeretettel köszöntök itt mindenkit, és jól látni, hogy egyre többen vagyunk, akik úgy érzik, hogy ennek a témának fontossága van. És ha máskor nem is gondolkodunk együtt erről így közösen, de hogy itt vagyunk, és együtt érezzük át azoknak a helyzetét, akik érintettek, mint ahogy azt Laci mondta, illetve a sajátunkét is. Ilyenkor egy kicsit szembesülünk azzal, hogy mi mit tettünk, nem tehetünk volna embertársainkért. És köszönöm, hogy itt vagytok.
2: És akkor a est színvonalát emelve köszöntjük Pap Barbarát, aki egy kis verset ad elő a téma kapcsán.
4: Laci János, konfliktus. Nem az a fontos, hogy ne legyenek konfliktusok. Az a fontos, hogy utána elinduljunk egymás felé. Átbeszéljük együtt az egészet. És még ha nem is jutunk egyetértésre, ki elmondja a nézőpontját. És tudunk hűségben, kapcsolódva tovább menni. Csak a másik legyen fontosabb, mint az igaza. Mert az igazam nem egy személy. Igazi cél viszont csak egy személy lehet. Persze vannak közbőső úti célok, tervek, ütemezések, elképzelések. De ha az út végén nem áll egy személy, akiért mindezt megteszem, akkor kiégek, megkemészek, embertelenné leszek. Foglyul ejtenek a dolgok. És a dolgokban nem lehet megnyugodni. Mihelyt megszerzem őket, újabb dolgok kellenek. Ha jól bezabálok, rosszul leszek, pár óra múlva pedig újra habzsolnom kell. A személy viszont más. Más, mint én. És ez jó. Persze önzőn azt szeretném, ha a másik az én tökéletes másolatom lenne. Ha ugyanazt szeretné, ha ugyanúgy gondolkodna, ugyanakkor vágyna ugyanarra, mint én. Pedig akkor nem lenne mit felfedezni benne. Amit a másikban felfedezett, nem mindig lesz a kedvemre való. A konfliktust, a szabadságunk hozza magát. Szabad vagyok magam felől látni a másikat, de arra is szabad vagyok, hogy átérezzem a nézőpontját. Csak nem mindig veszem a fáradtságot. Inkább befeszülök. Márpedig azonnal gondold azt, amit én. Ő meg nem fogja. Ha igen, akkor csak azért, mert fél tőle. Az meg nem jó jel. Elsősorban rám nézve nem jó jel. Ha angyal vagyok, vagy maga Isten, akkor mindig készen állok a szeretetre. Viszont emberként néha nagyon nem vagyok kész. Jobban fáj a konfliktusban szerzett seb, mint amennyire átérzem a szeretetet, ami összeköt. Sőt, a konfliktus után úgy érzem, cseppet sem szeretem azt a mocsadékot. Hát miért nem képes átlátni az igazamat? És én miért nem az övét? Miért nem képes higgadtan vitatkozni? És én miért nem vagyok képes? Hát miért gondolja, hogy velem lehet így beszélni? És én miért gondolom, hogy vele lehet így? Az a szép az emberi kapcsolatokban, hogy mikor azt hiszem minden összeomlott, akkor is van tovább. Mert a lelkünk Isten adja.
2: És akkor egy közös éneklésre invitálnánk mindenkit. Köszönjük szépen mindenkinek, aki megjelent, az itt létet, a jelenlétet.
5: Köszönjük szépen!
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Békés megyei Népművészeti Egyesület számára a nyár augusztus 20-án Budapesten zárult a mesterségek ünnepén, ahonnan több elismeréssel érkeztek haza. A részletekről Pál Miklósné, az egyesület elnöke számolt be a Körös Hírcentrum stúdiójában.
2: Már kevésbé volt, még a mesterségek ünnepe, ugye, amibe zárta a szabadtéri rendezvényeket. Annak egy darabig bizonytalan volt, hogy meg tudjuk-e csinálni, vagy sem. Ennek elsősorban pénzügyi akadálya volt, de mindannyian, akik a NESZ tagszervezetei vagyunk, mindannyian úgy készültünk, hogy természetesen a 40. hiszen 40 éve működik ez a rendezvény, amit azt gondolom, hogy csoda, mert még ugye jóval a rendszerváltás előtt elindultunk, és fönt a várban mi voltunk az elsők, akik kenyérszentelést tartottunk. Azóta már ugye több helyen és többször is, és ezzel a kenyérünneppel, Szent István ünneppel kapcsolatban egészen megváltozott a tartalma és sok minden, de azért mi büszkén vállaljuk, hogy mi voltunk az elsők, akik ott a bazilikánál elénekelhettük a himnuszt és a kenyerünket megszegtük. Jó sikerült, mi úgy jöttünk haza, nem először és nem is másodjára. Van a NESZ-nek egy díjrendszere, kis egyesületeknek közepes és nagyobb létszámmal működő egyesületeknek, és ebben mi a nagyobbak közé tartozunk, hiszen a Békés megyei Népművészeti Egyesület a NESZ tagszervezetei közül a legnagyobb, mint egy 430 fővel működünk. Tehát ebben a kategóriában ismét elnyertük az évműhelye elismerést, ami természetesen köszönhető az egyesület tagjainknak, mert hogy nagyon sok minden ötletet beleteszünk már februártól kezdődően, és természetesen a kivitelezés is nagyon fontos számunkra. És nagyon boldogok voltunk, hogy egy tagunk a Népművészeti Egyesületek Szövetségének kitüntetését kapta meg, ez a Király Zsiga díj. És hát menet közben, ami már nem szabadtéren történt, hanem az alkotóházunkban, volt egy 5 hetes, 5 turnusban lévő népművészeti tábor. Hát rekordot döntöttünk, tavaly is rekordot döntöttünk, már tavaly is jóval 500 fölött volt a jelentkezőknek a száma, nyilván nem voltak annyian, ott 470 körül megállt a létszámunk, most viszont meghaladta a jelenlévőknek a létszáma az 500-at, és a sima jelentkezők meg majdnem elérték a 600-at. Én csodának tartom, ahogy egy-egy hetet megéltünk. Ahogyan megérkeztek, nyilván sokan vannak visszatérőek, de nagyon sokan vannak újak is. Amikor rácsodálkoznak, hogy most akkor mi is fog történni, és ahogy bemennek egy-egy terembe, és nagyon nehéz őket onnét elhozni, mert úgy élik meg ezt a hetet, hogy nincs családom, nincs munkahelyem, az általam választott hobbit vagy mesterséget művelhetem, és bizony, amikor este 11 óra magaslatában végigjártam a termeket, még mindig voltak a műhelyekben dolgozó emberek. Én nagyon korán reggel nem mentem, de a kollégáim 6 órakor kinyitották a bejárati ajtót, és takarítani szerettek volna, és megkérték a részvevőket, hogy amíg takarítanak, menjenek ki. Tehát gyakorlatilag éjszaka is dolgoztak rövid alvásokkal. Ami érdekessé tette ezt a tábort az előzőektől, hogy van egy Erasmus programunk. Ennek keretében Békés megyei Népművészeti Egyesület tagjai 5 országba mennek el, mintegy 30-an, tanulmányozni az ottani népi kézművességet, amit ők kiválasztottak, de hívtunk előadókat. Norvégiából volt egy bőrös előadó, aki hagyd tegyem hozzá, hogy Lapföldről érkezett. Tehát, hogyha Norvégia térképe előttünk van, ugye ez azt jelenti, hogy 2500 kilométert utazott kocsival, hogy elérje a repülőteret, és aztán onnét eljött, és egy nagy hátizsákba cipelt nekünk bőröket. Ebben benne volt a szarvasbőr, és benne volt a lazacbőr. tehát lazac bőrből is készítettek tárgyakat. Ez volt az egyik, a másik Törökországból érkezett egy nemezerő oktatónk, és Észországból egy szövő oktatónk. Nagyon érdekes volt, ahogy a csoport kommunikált egymással, ugye mind a hárman angolul, illetve pontosabban a török nem, ő csak törökül beszélt, de hogy beszéltek angolul, többen voltak a csoporton belül, aki természetesen értették, és aztán kialakult egy ilyen metakommunikációs jelrendszer, mert hogy teljesen mindegy, hogy angol, német, magyar valaki, ha bőrműves, akkor ugyanazokat a fogásokat ugyanúgy valósítja meg. Ez egy nagyon érdekes látvány. Ami nekem egy kicsit nehézséget okozott a táborban, azok alapvetően a közösségi programok, pont az elmondottak alapján. Még azt az időt is sajnálták, hogy jöjjön már össze, egy kicsit táncoljunk, vagy... És a legnagyobb sikere mindig a kültös kalácsütésnek van, és alapvetően az ételkészítésnek van, és annak az elfogyasztásába. És akkor ugye elégedettségi kérdőívet mindig kitöltettünk, és akkor írják, hogy a következő alkalommal jó lenne, ha többet táncolnánk, és többet énekelnénk. Na, hát ezen nem lehet igazából igazságot tenni. Egy biztos, hogy azok nagyon jók voltak, kettőt is kipróbáltunk már, hogy reggel, amikor érkeznek, akkor vidám zenés indulás van. Hívtunk egy harmonikás jó embert, és volt a Békés Csabai Szlovák Nemzetiségi Egyesületből egy citera zenekar, és mellette énekesek. Fergetegesen indítottuk mind a két napot, és ez így volt 5 héten keresztül. Én nagyon nagy sikerélménynek tartom, és azt gondolom, hogy ugye én hiszek abban, hogy a kézművesség, a népi kézművesség, általában a kézművesség, de a népi kézművességnek a megmaradása fontos. Egy olyan tudást ad át, amire szükségünk van. Mondják, hogy akkor, amikor már itt a... milyen nyomtató, szóval mi
3: 3D-s
2: nyomtató mindent megcsinál, az AI is mindent megcsinál, mondtam, hogy jó, de ami kézzel készül, azt nem tudja pótolni senki. Aztán van egy, nagyon régen olvastam, nem is értettem akkor, egy körülbelül 8 évvel ezelőtt egy tanulmányt, amely arról szólt, hogy mi jön a robotizációval, és egy mondat nagyon megmaradt, hát nem véletlenül, hogy a robotizáció világában azok a szakmák lesznek nagyon fölkapottak, amely emberekkel bánnak, és akkor legyen az orvos, pedagógus, jó, pszichiáter, pszichológus, és akkor még sorolhatnám, illetve azok, akik kézzel készítenek dolgokat. Úgyhogy én azóta ezt fennhangon mondom, hogy kézzel készítsünk dolgokat, mert az fontos. Nyilván nem ezért, hanem az emberekben benne van, hogy alkotni szeretnének valamit, amit én csinálok az elejétől a végéig. És többek között ez a mi népművő, kézműves kultúránk, ez alkalmas rá. És hogyha már valamit kézzel csinálnak, akkor jöjjenek hozzánk, és a népi kézművességgel foglalkozzanak. Ez az álom azért úgy megvalósul. Hát azt gondolom, hogy most értünk ide, hogy augusztus vége.
3: Vannak még csoportok, amiket nem érintettél, de azért évről évre tudom, hogy nagyon érdekes dolgok, alkotások szoktak készülni. Egyrészt a fafaragók. Nekik ugye, ha jól tudom, külön projektjeik szoktak lenni. Idén is így volt ez?
2: Igen. A Városi Önkormányzat fölkért bennünket, hogy a jelenlegi Betlehem egy kicsit elhasználódott, és egy másik Betlehem kerüljön a városhoz, és ez azt jelentette, hogy egy házikót készítettünk, tehát megvan a ház, és jövő héten, hétfőn folytatódik a tábor, mert az alakoknak a kifaragása az nem egy egyszerű történet, tehát azok is mind fából készülnek. A nagy rönkök már ott vannak az alkotóháznak a udvarában, de ugye nem akartuk, egyrészt nem is tudtuk volna megcsinálni, de a másikok pedig, hogy a fának száradnia kell, ahhoz, hogy később ne repedjen meg, de most már egész nyár, tehát tavasz óta szárad, és most legalább a nagyját próbálják meg lehántolni. Lesz egy őszi, egyhetes fafaragó táborunk, ami hétfőn kezdődik.
3: Ez hát új volt hagyják. Már ilyen?
2: Nem volt még ilyen. Ez általában mindig Zala szokta csinálni, a Zalai Egyesület, de most valamiért nem tette, és a mi fafaragóink pedig úgy döntöttek, hogy akkor zalaiakat hívnak ide, úgyhogy még nem tudom pontosan, mert ezt a fiúk szervezik, hogy hányan vannak, már tegnap 14-nél tartottunk, de elképzelhető, hogy még ez a létszám hétfőig felszaporodik. Én pedig rugalmasan alkalmazkodok majd hozzájuk, hogy mit kérnek és mit kell beszereznünk és megvalósítanunk.
0: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Sok a szere?
5: Start Rádió.
4: És még több.

0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békés-megyei Kereskedelmi és Iparkamara ismét készített egy fali naptárt a 2026-27-es tanévre a 8-os diákok számára. Az első kiadványokat a Békés-Csabai Kazinczy Ferenc Általános Iskola tanulói vehették át. Így erről az időszakról beszélgettünk Bujdosó Évával, az iskola igazgatójával. Bozsó Imre emlékére nyitott kiállítást a Márvány fotóműhely Békés-Csabán a Lencsési Közösségi Házban. A program ugyancsak a fotófesztivál keretében valósult meg. Erről, valamint a szervezet történetéről annak elnökével, Barabás Ferenccel beszélgettünk. Az öngyilkosság megelőzésének világnapját ünnepelte a közelmúltban több szervezet közösen Békés-Csabán. Ennek a napnak a jelentőségéről Udvardi László pszichiáterrel, a Békés-Csabai SOS telefonos lelkisegély szolgálat vezetőjével beszélgettünk. A Békés-megyei Népművészeti Egyesület számára a nyár augusztus 20-án Budapesten zárult a Mesterségek ünnepén, ahonnan több elismeréssel érkeztek haza. A részletekről Pál Miklósné, az Egyesület elnöke számolt be a Körös Hírcentrum stúdiójában. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
0: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Sok zene és még több.
5: Start Rádió.
4: Magyar óra.
6: Magyar óra.
7: Start Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: nyeres,
1: sokat nyeres,
0: és még több.
2: Start Rádió.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 14-e hétfő déli 12 óra van. Háromnapos vasútmodell kiállítás is mozdonyparáddé várja a látogatókat. Kézműves Betlehem készül, mesterek faragják az ünnepi díszt. Ingyenes emlőszűrésre hívják a hölgyeket. Rendőröket locsolt le szódavízzel, vádat emeltek a füzes gyarmati férfi ellen. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán ismét a vasút modellezés és a mozdonyparádé kap főszerepet. Szeptember 18-a és 20-a között péntektől vasárnapig rendezik meg a 2026-os program sorozatot a Vasutas Művelődési Házban, valamint a vasútállomás egykori várótermében és rakodó területén. A Voke Békés Csabai Vasutas Művelődési Háza közölte, hogy idén már 22. alkalommal várják a látogatókat. A vasút modell kiállításon mintegy 50 méteren kanyarognak majd a vonatok a Művelődési Ház nagy termében felépített H0 modulrendszeren. A Békés Csabai Kandó Kálmán vasút